wasije kunipo raha. Oh baby how unesho navolinga na mimi, unesho navodeka na ex wako, unesho navokata unonavo.